Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 13-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségeit teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a század elő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

50 éve szórakoztatja és zenével gyógyítja a közönségét Cserei Csaba, Erdély egyik legismertebb dobművésze, aki Gyergyószent Miklóson született. Ismert fellépőtársa Hari Tavitian, a Kostancában született örmény származású jazzzongorista, az egyik legjelentősebb kortárs európai jazzmuzsikus. Cserei Csaba nemrég ünnepelte pályafutása indulásának 50. évfordulóját.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Cserej Csaba 2002-ben találkozott Hari Tavitian zongoristával. Amikor elkezdtek zenélni, azonnal egymásra találtak. Az örmény világ és kultúra Gyergyószentmiklóson is megvolt.

Harit Avidián és Serej Csaba klasszikusan képzett zenészek, koncertek, színpadi zenék és filmzenék szerzői, a klasszikus improvizációs mód tökéletes mesterei. Harit Avidián és Serej Csaba az Ethno Jazz egyik legjelentősebb előadói.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 12-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 12. lipnja 2026. godine, a pred vama je dvosatna emisija na hrvatskom jeziku. Ukratko iz sadržaja. Donosimo vam zanimljive priče iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Vodimo vas u Hrvatsku osnovnu školu Katarina Zrinski u Serdahel, gdje se u vanškolskim aktivnostima podučava ples sviranje na tambori. Govorit ćemo o 30 godina djelovanja Kuda Sumarton, jednog od najvažnijih čuvara pomorske hrvatske tradicije. Vodimo vas zatim u Harka, gdje se uspješno razvija škola hrvatskih tradicijskih plesova pod vodstvom Ramone Štivić, a donosim i pregled kulturnih događanja u Baji Šoprnute Hrvatskoj školi u Budimpešti. Uz glazbu, aktualne informacije i dobro raspoloženje s vama su danas novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, dežurni urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Dobro nam došli!

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Tóth Olivér költő saját verseiről, még Balázs József lelkész hivatásához hűen a Zsoltárok könyvéről mesél, és végül a Salgótarjánban élő Botos Zoltán festőművész, a néhai Szepesi József roma költőre emlékezik.

0: Néhány évvel ezelőtt jártunk itt nálad utoljára. Mi minden történt veled azóta?
1: Számunkra a legfontosabb és legörömteli pillanat volt az negyedik gyermekünk születése, Zsófia.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: Tanulmányaimat illetően befejeztem a Debrecen Egyetem egészségügyi szociális munkás karát mesterszakon. Nem voltam hajlandó beérni 8 általánossal, így eljutottam 2 diplomáig, és még tervezem tovább is. És az a példa, amit fel akarok mutatni a gyerekeimnek, hogy nem muszáj megrettenni attól, hogy valaki barna bőrű. Nyilván keserű a szájíza, mert ha nekem ennyire nehéz volt, adott esetben egy egyetemi államvizsgán is próbálnak megalázni, akkor ők mivel fognak szembesülni még? A munkahelyet illetően, amiért nagyon sokat harcoltam, közelmúltban, hogy legyen egy fix és stabil állásom, sikerült. Így a gyermekvédelmi központnál dolgozom, mint lakásotthonvezető, állami gondozó gyermekekkel, ami így a költészetet illeti. Számos vers született, egyre fajsúlyosabbak, egyre letisztultabbak, nem vagyok könnyen emészthető, eddig se voltam. Új kötet nem jött létre sajnos, mert hogy a támogatások azok nem tették lehetővé. Nem volt könnyű életünk, most sincs, de az, ami motivál, a gyerekeim, a feleségem. Hétvégente kiszoktam posztolni egy közös képet, így a terített asztalon, és áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Harag nélkül, gyűlölet nélkül áldást mondani mindenkire. Engemet mindig úgy szerettek, nyitott tegyérrel kínáltak az egeknek. Tárt karok kereszteződésében kerestem ölet, oly kegyelmet, mely előbb és utóbb is megölet. Nevemről nincs anya, apa, testvér, ki számot ad, nyelvemen az emberi szirom súlya, mint a víz apad. Kéretlen ostya lettem, egy anyává lett megbánásra. A tavasz, mely ágrügyről fakadt, vér és vád tapadt. Engemet mindig úgy találtak, hogy nem kerestek. Mellemért vájtcsőrű barlangok tátott szájjal kelepeltek, szemérmetlen szeretkező tanúim soha el nem tévedtek. Mindazok, akik testet, lelket, szellemet sem szerettek. Kezem erezetlen homoktenger, szívem sátrat vert egyetem, bőrömön vésetlen túra, pórustalan ragyogás a tejútrendszer. Földet csókolt csillagőrzi házam, sár emel napnak magasába, ha egyszer is, először is, utoljára beoltanak a más világtanába. Engemet gombolt gallérú sírba szerelembe temessenek. Mindazok, akik majd egyszer keresnek, szeretnek, veszítenek. Befelé zárt személyaikra menedékvárost építő oltár leszek. Harangról szakadt nyár, a halál, s leggyönyörűbb kín az élet. Minden átok, bűn vagy sóhaj, könyörgés, megdicsőített ének, szenthegyek porladnak kalásszá fogaim között, mint a népek, akik anyátlan, atyátlan, testvértelen, teljes, gyökértelen, szépek, kevéi aranyai az újra és újra fenséges feltámadt reménynek. Engemet, ha egyszer úgy kerestek, hogy el nem veszítettetek, majd ha egyszer úgy szerettek, mint akik soha el nem tévedtetek, sosem szerető ösvényes üdvösségem száraz pászkái megtöretnek, kezetekben kővel ima helyett a bűnbánat sirató falai megépüljenek. Én kívülálló vagyok nagyon sok szempontból.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: A cigány értelmiségi réteg egyik nagyon nagy hátulütője a partalanság. Nem vagy megértve se itt, se ott, se amott. Ha ilyen csorba vagy, vagy csonka vagy, vagy valami pluszod van, az megint csak ilyen szemetszúró dolog. És ez igazság. Egyetlen egy dolgom van, hogy amit kapok, azt vigyem papírra, vagy elektronikusan a monitorra, aztán adjam tovább. Én hiszem, hogy az meg fogja hozni azt, amikkel. Vannak témák, amik hetekig, akár hónapokig foglalkoztatnak, addig még nem találom meg azt a teljességet, amit úgy érzem, hogy a szentség része és a teljessége, hogy el tudjam venni, és úgy tudjam továbbadni, mert legfontosabb, hogy úgy tudjam továbbadni az olvasó felé, hogy azt tiszteletben tartsam. A költészet az levegő, az víz, az minden, tehát nem tudok úgy létezni, hogy nincs része, vagy nem részem, vagy én nem vagyok a része a költészetnek. Egyszerűen a 12 éves korom óta ebben járok, tehát hogy nem tudom nem meglátni azt a dolgot, vagy nem tudom nem megérezni azt, ami nem szólít, vagy nem érint meg, akár egy képen keresztül, vagy bármilyen alkotáson, vagy élethelyzeten keresztül, ami elgondolkodhat, és azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjam. Az, hogy mennyire tud egy alkotó igaz lenni és szép lenni a saját maga művészetében, az az alázat kérdése. Amikor egy művész eljut arra a szintre, hogy odáll a küszöbhöz is, és megérti végre, hogy mi a művészet, hogy egy kitágult univerzum részese lehet, és ott lehet a föld porától kezdve a csillagos égig, a csillag és minden meteor, ami ő lehet, hogy nincs határ, és ha engedelmes arra, hogy beengedje ténylegesen a művészetet, akkor ő lehet maga a minden.

Szoktattam szívemet a csendhez, óvatlan, kötött kutya a fegyelemhez. Szoktattam lelkemet a testhez, nem tűr meg egyet se, ezret feszít a kereszthez. Szoktattam léptemet a hűséghez, visszatérő álom a maga reményéhez. Szoktattam testemet a szegénységhez, étlen és szótlan is ragaszkodik a bőséghez. Szoktattam szememet a világváltáshoz, csőcselékként aljasult a napvilághoz. Szoktattam számat a szófogadáshoz, csókjaiban simult az áruláshoz. Szoktattam tenyeremet az imához, nyitott fészek fejemről simult a zuhanáshoz. Szoktattam tudatomat a mindenség urához. Szigorú, balga férfi, nem szokhat szoknyához. Szoktattam szívemet házasságban élni, a tehetetlenség kigúnyolt munkával felcserélni. Szoktattam ölemet gyermekem súlya alatt henyélni, csavargó fájdalom tanítja őket magasra emelni. Szoktattam szerelmemet a napi betevővel beírni, helyettem feleségem könnyeit ölére méri. Szoktattam a szavakat halálcsendben élni, nem tudnak torkomon félve megférni.

0: 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezet engem, felderítette lelkem, és az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongattak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. A világ történelemnek sok eseményei vannak, de többek között a világirodalom legnagyobb alakja Dávid király, és ő a világirodalom kiemelkedő személyisége.
1: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: Ő írta meg a 150 Zsoltárt a Bibliában, amely az egész világot áthatja, ezért történelmi remek műnek is mondható. Dávid maga megpróbálja az ön életrajzát belefogalmazni, akár egy-egy verses formában, egy-egy irodalmi, költői jelzőkkel a zsoltárokba. Dávid maga egyszerű pásztorként volt kiválasztva az Isten szemében, hogy ő legyen Izrael királya. Nem volt különleges jegye és különleges jele, hogy ő most király lehessen. Isten rátette a választást. Saul, aki akkor király, ő nem akart elfogadni, hogy ő Dávid elfogadott az Isten szemébe. Éppen ezért üldözi is, és ez a történelem folyamán lehet a Bibliában olvasni, hogy Saul üldözi Dávid fölkentségét és választását. Éppen ezért a hűséget is meg tudja nekünk tanítani, maga Dávid, hogy volt rá alkalma, hogy megölje Sault, volt rá alkalom arra, hogy támadhassa Sault, és mégsem élt azzal a lehetőséggel, hogy elpusztítsa. Az ő királysága rögtön egy hatalmas nagy birodalommal kezdődik, azzal kezdődik, hogy fel kell építeni először is a nemzetek között a fővárost, meg kell találni a templomnak a helyét, és ezen Dávid is ugye ügyködik, próbálkozik, és mégsem ő fogja ezt megtenni, hanem az ő kedves fia Salamon, akinek szintén történelmi jelentősége van. Százas Zsoltár. Újongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe elé lelkesedéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és övé vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiban magasztalással. Áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert az Úr jó, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége. Dávid királynak a személyiségéhez, jelleméhez tartozik az igazi emberi vonás. Ugye amikor táncol az Úr színe előtt, amikor felszabadultan az Úr lelke által eltöltve kifejezi gesztusai tánccal az Istennek azt a hálát, azt a köszönetet, amit kapott Dávid, ez egy emberi jelleme, nem egy királyi jelzője, amit elvárnánk egy királytól, egy meghitt, egy kicsit visszafogott jellem legyen, hanem ő mer ilyen emberi gesztusokkal élni. Sőt, ugye Dávid királyról tudjuk nagyon jól, hogy bűnnel is van terhelve lelke, a női nem megkívánása, illetve hát az a cselekedete, hogy harcba küldi első helyre a megkívánt hölgynek a kedves férjét, és hát ez egy gyilkosságot követett el. Hát maga a gyilkosság is, ez a házasságtörési jellem is mutatja az emberi mi voltát Dávidnak, és ezek megjelennek a zsoltárokban, az 51-es zsoltárban, hogy bűnbánatot tart Dávid. Benne vannak azok a mély érzelmi dolgok, amelyekre minden ilyen hasonló gondolkodású ember átél, hogy szükségem van megoldásra. Szükségem van arra, hogy valaki nekem ilyenkor segítsen, és hát ki segíthet, hanem maga az Isten, aki nekem bűnbocsánatot tud adni.
2: Százhuszonnyolcas Zsoltár. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár. Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé! Ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát, életed minden napján, s lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen.
0: Ugye a mi vallásunk, a katolikus vallás egy visszafogott, konzervatív, teljes magunkra figyelő, lelki érzéseket megélő vallás.
1: Mondja Balázs József, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: És kevésbé engedi meg azt a fajta hatalmas, pátoszos, gesztusokkal gazdag, vagy éppen hangokban megjelenő dicséretet, amelyet az ige is ír, amelyet Dávid király is kifejezett többször is ugye az ige alapján. Ezt a fajta mély dicséretet, amikor az ember Isten és az ő teremtményi mi voltát beismeri az ember, és ez így felszabadult örömet tudna megélni, ezt nagyon nehezen tudnánk megélni a katolikus vallásban, vagy éppen a katolikus perkeken belül. Azonban azért nagyon kell törekedni arra, és kell is a hívőknek, hívő közösségnek, a megtérő embereknek arra törekedni, hogy szívvel, lélekkel dicsérjék az Isten, felszabadult örömmel, mint ahogy Dávid tette, és Dávid is megtanít bennünket a zsoltárokon keresztül, meg az ő életén keresztül, hogy merjünk újongó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz, aki bizony ezt várja tőlünk, ezt megáldja a mi életünkben, mint hogy Dávidot is megáldotta, lámlám, milyen nagy király, és őt, a királyt megáldotta, hát még az egyszerű teremtményeit, akinek a világban ugye természetesen van ugye Istentől való tapasztalása. Ez lenne jó az új gondolkodásunkban, meg az egyházunkban, a közösségünkben.
2: Százötvenes Zsoltár. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfaszóval és lanttal. Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cintányérral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja!

0: cigány domb első feljárója egyébként volt három a hegyre, az itt kezdődött.
1: És ott itt, ment
0: föl. Ott ment föl, igen.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
0: 192 család lakott ezen a kis területen.
1: Hát de szorosan egymás mellett pici házakban.
0: Szorosan, hát egymáshoz építve, igen.
1: Mint a mesekönyvekben.
0: Pontosan, igen.
1: Az itt nőtt fel Balázs János is, az öreg, a költő, polihisztor.
0: Igen, körülbelül ezen a részen volt, ahol itt mutatok, és itt volt a, körülbelül az ő háza. A miénk az körülbelül itt volt.
1: Balázs János ugye festő volt, író, polihisztor ember.
0: Ő az volt, igen.
1: Mellettetek nőtt fel a Szepesi József a költő, aztán igen. Te is festőművész lettél. Akkor igen. Jó helyszín volt ez a művészeteknek.
0: Ez egy Isten áldott a hely volt.
1: És az öreg ugye itt festegetett a kis házikójába.
0: Igen, itt festegetett, az egész életművét itt festette. Sőt, a verseit is, ami több mint 5000 oldal van most a Városi Múzeum, a Dornyai Béla Múzeumban. Itt ezen a helyen lakott a Balogh Balázs András Olájolán.
1: Mind művész emberek. Ugye Balázs Jánosról azért mindig a festészet kapcsán beszélünk, de nagyon jól írt.
0: Versei legalább olyan értékesek, mint a festményei. Amikor írta az új verseit, mert én mindig délután tudtam fölmenni hozzá beszélgetni, aztán már estében is hajlott a beszélgetés, és akkor felolvasta Petróleum lámpa fényénél az új verseit. Nagy élmény volt. Akkor még föl se fogtuk, hogy ezek a versek milyen jók. Most így utólag néha előveszem a köteteit, hát fantasztikus költő volt. És amikor olvasom, akkor felidőződik az arca is. Balázs János, nincsenek verseim. Nincsenek verseim, csak álmaim. Nem is két lábon járok, csak a képzelet szárnyain lebegek kábán valahol, a sejthető talajon, amelyen árbány és vétek gomolygása borong. Ebből sarjadoztam, mint ahogy a tél lett és van vad futásában az idő mércéjének,

0: János az egy meghatározó személy volt az én életemben. Tőle sokat tanultam, amikor gimnazista koromban jártam hozzá beszélgetni, és egészen a haláláig jó viszonyban voltam vele. Balogh Balázs András, Oláh Jolán, Schneidberger Ferenc gitárművész nagymamája lakott velünk szembe, és akkor mellettünk még a Szepes József költő, Oláh Károly cimbalomművész. Ez a valóságban körülbelül egy 25x25 méteres hely volt.
1: Zoli bátyám, ahová most megyünk, Szepesi József költő, az itt lakott valahol ebben a házak egyikében.
0: Igen, az utolsó lakása, mielőtt Pestre költözött.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
1: Ugye egy osztályban is jártatok.
0: Egy osztályban.
1: Egy padba ültetek.
0: Igen.
1: Már akkor látszott rajta, hogy szereti az irodalmat, a költészetet?
0: Bizony. Olyan jó feje volt a Jóskának, hogy amíg én a leckét otthon tanultam, egy fél nap kellett még valami a fejembe menjen. Ő az első olvasás után rögtön tudta.
1: Rögtön tudta.
0: Itt mondtam beszédet annak idején, amikor ez fölkerült. Úgy kezdtem, mint a nóta, hogy valaki hiányzik ebből az utcából, de valóban nagyon hiányzik.
1: Bent lakott itt ebben az udvarban?
0: Itt bent lakott a második emeleten.
1: Menjünk már be akkor az udvarba, nézzük meg.
0: Igen, itt lakott a második emeleten, nem tudom mennyi lakbért fizetett itt, de akkor már ő dolgozott az építőiparban, mint szobafestő mászoló, úgyhogy ki tudta fizetni. De szegény volt mindig szegény. Van itt ebben az antológiában, ezt nekem dedikálta barátomnak, Botos Zoltánnak szeretettel Szepesi József, 1981. május 5. Akkor jelent meg ez a Fekete Korál című antológia.
1: Akkor ezt nagybecsbe tartod?
0: Ezt nagybecsbe tartom, igen. Hát itt van a kézírása, nézd meg, hogy milyen szépen írt. Gyöngybetűi voltak. Szepesi József, költő. Vándorbotom királyi pálca. Utiruhám királyi köntös, ezüstportból csillogó út, amelyen járok, bár göröngyös. Nem trónolok cifraszéken, s nincsen úri palotám, mennykupolás, ám népem gazdag, reménykaraván. Otthonom a földkerekség, országom a végtelen, király vagyok, nomád fenség. Kardom tőles, címerem neked hódol a mindenség. Tarsolyomban hordozok erdőt, hegyet, napot, felhőt, ét és hajnalcsillagot. Én vagyok a minden áldott, bennem érnek a jövő titkait termelő álmok és az alkotó erő. Szepesi József apám. Beteg ember volt, így beszélik, és ráadásul oly szegény, hogy nála sóherebbe földön nem volt azóta sem, csak én. Amin van, tőle örököltem, s csak az van, amit rám hagyott, fájó beteg szív, gyenge sóhaj, átok, csalódás, bánatok. Túladnék már egy hagyományon, eladnék mindent lélekáron, s vennék egy új derűs szívet. Talán már túl-e rossz világon, nem kéri lelke tőlem számon, szegénytől, hűtlenségemet.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsor

0: комерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: A következő fél órában a térség egyik legismertebb popénekes Marina Perazic életútját mutatjuk be. A fiumei születésű művésznő, aki eredetileg építőmérnöknek tanult, a Dennis and Dennis együttes frontembereként írta be a nevét a horvát és a volt jugoszláv könnyűzene történetébe. Műsorunkban felidézzük életének és pályafutásának legfontosabb állomásait. A riekai rockszintér aranykorát, Davor Toljával való együttműködését, amerikai éveit és visszatérését a színpadra.

Fiume a 80-as évek elején az akkori Jugoszlávia egyik legfontosabb zenei központja volt. Itt találkozott Marina Perazic és Davor Tolja, akiknek köszönhetően megszületett egy új, korszerű elektropop hangzás, amely megelőzte korát.

Marina már gyermekkorában megmutatta a zenei tehetségét. Zenei óvodába járt, zongorázni és gitározni tanult, később pedig a Jeka Primorja kórus tagja lett. Bár építőmérnöki diplomát szerzett, végül a zene lett az élete. A Dennis & Dennis első albuma hatalmas sikert aratott, és egész generáció kedvencévé vált.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Marina Perazic nem csak hangjával, hanem különleges színpadi jelenlétével is, előadásmódjával is kitűnt. Azt vallja, hogy egy dalt nem elég elénekelni, azt át is kell élni, és el kell játszani. Talán ennek is köszönhető, hogy előadásai ma is ugyanolyan hatásosak, mint évtizedekkel ezelőtt.

A 80-as évek közepére a Dennis & Dennis a volt Jugoszlávia egyik legsikeresebb együttesévé vált. Koncertjeik teltházasak voltak, lemezeik platina lemezek lettek, dalaik pedig naponta szóltak a rádiókban.

sikerek ellenére Marina Perazic és Davor Toja művészi elképzelései idővel eltérő irányba fejlődtek. Marina szóló karrierbe kezdett, bár később többször hangsúlyozta, hogy a hírnév soha nem volt elsődleges célja.

1988-ban Marina New Yorkba költözött, ahol közel egy évtizedet töltött. Távol a reflektorfénytől egyszerű életet élt, különböző munkákat vállalt, családot alapított, és megtapasztalta azt a szabadságot és anonimitást, amelyre mindig is vágyott.

25 évvel a szakítás után ismét együtt álltak a színpadra Dennis and Dennis Reunion koncertsorozat keretében. A közönség bebizonyította, hogy dalaik semmit sem veszítettek népszerűségükből, és ma is generációkat kötnek össze. Önök Marina Perazic és zenei életútjáról hallottak összeállítást. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a rádiónk hullámosszán.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.